Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. Hot. H